wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

mosó menekül, recsegnek az ágak. Táguló szemében ott szűköl az állat. Mesztelen emberek sírgödrüket ássák. Kopognak a rögök, de ők már nem hallják.

0: megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Segíti a felkészülést a NAV a nyugta adatszolgáltatásra, takarékoskodjunk a vízzel, sokat süt a nap, Demeter Dia vagyok. Hétfőn érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete, emellett a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, érte a közösségi oldalán a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közölte, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. Hozzátette, hogy az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg az érintett családok olyan utalvány formájában, amelyet a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani. Videóval is segíti a NAV a felkészülést a nyugta adatszolgáltatásra. Szeptember 1-től ugyanis a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a kereskedőknek, szolgáltatóknak, a hivatal felé. Ezt a legegyszerűbben e-pénztárgéppel tehetik meg, a nagyobb forgalmú cégek pedig úgynevezett gépi interfészen keresztül saját rendszerükből. A részleteket és a segédleteket megtalálják a nav.gov.hu oldalon. Bár enyhült a rendkívüli hőség, továbbra is takarékoskodnunk kell az ivóvízzel. A zavartalan ellátáshoz hosszabb távon is fontos, hogy megfontoltan használjuk a vizet, hívta fel a figyelmet Kreitner Krisztina, a Magyar Vízi Közműszövetség főtitkára.
2: Naponta körülbelül egy ember 100 liter vizet használ el. Ebből főzésre és ivásra 2-3, maximum 4 litert, és a többit az tisztálkodásra, locsolásra, minden egyébre. És az lenne a nagyon fontos ezekben a napokban, hogy apró lépéseket is tegyünk, például ne kádban fürödjünk, hanem zuhanyozzunk. Kora hajnali reggeli órákban, vagy a késő esti órákban locsoljunk, mellőzzük az utakjárdák locsolását.
1: Akár már jövőre ideiglenesen újra nyithat a 2017 óta zárva tartó budapesti planetárium. A kormány 3 lehetséges fejlesztési irányt vizsgál. A néhány hónapos újranyításhoz rendbe hoznák az épületet, és megjavítanák a régi vetítőt néhány 100 millió forintból. A teljes korszerűsítés 2-3 évig tartana, és 15-20 milliárd forintba kerülhetne. Harmadik lehetőségként egy nagyobb tudományos élményközpont kialakítása is felmerült, de döntés még egyik elképzelésre sem született. Összességében sok napsütésre van ma kilátás, de a nap első felében több helyen lehet felhős, borult az ég. Számottevő csapadék azonban ezeken a tájakon sem várható. Az északi, észak-nyugati szelettő felé kísérhetik élénk széllökések. A legmelegebb órákban 25-30 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap a napsütésé lesz a főszerep. Az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. Szeles időben 27-31 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Újraindították a Paksi atomerőmű egyik turbináját, fejlesztik a villamos energiahálózatot, kezdetben még felhős lehet az ég. Demeter Dia vagyok. Tegnap este újraindították a Paksi atomerőmű egyik turbináját. A hármas blokk berendezését a Duna emelkedő vízszintje és a fenéküszöbnél elért eredmények miatt kapcsolhatják vissza a tervezetnél hamarabb. Az összesen 49 órás folyamat pénteken kezdődött, a turbina fokozatos felpörgetése után pedig mintegy 3 óra kellett ahhoz, hogy áramot termeljen a hálózatba. Az erőmű több turbináját a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt kellett leállítani. Magyar Péter miniszterelnök szerint jövő szerdára az atomerőmű ismét maximális teljesítménnyel működhet. Csak nem 500 milliárd forintot fordít a kormány a villamos energiahálózat fejlesztésére és okos mérők telepítésére, írta a közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, uniós pénzekből valósul meg a beruházás. Már a teljes összeget átutalták a Magyar Fejlesztési Banknak, az MFB pedig aláírta a támogatási szerződést a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel. A miniszter szerint a hálózat fejlesztése alapvető fontosságú a biztonságos energiaellátás, valamint a megújuló energiakapacitások felhasználása szempontjából. Csatlakozó helyszínek és szervezők jelentkezését várja a Kulturális Örökség napjai rendezvénysorozat. A programot idén szeptember 19-én és 20-án rendezik meg, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium. A kétnapos esemény alatt a nagy közönség sok esetben máskor elzárt, nem látogatható műemlékeket is ingyenesen tekinthet meg. Idén olyan ikonikus épületek nyitják meg kapuikat, mint a Budavári Sándor palota, a Magyar Államkincstár vagy a Kőszegi Festetics palota. A csatlakozni kívánó intézmények a program honlapján regisztrálhatnak. Tovább pörög a hazai használt autópiac. Júliusban csaknem 85.200 személygépkocsi cserélt gazdát Magyarországon, 7%-kal több, mint egy évvel korábban. Ezzel az idei év második legerősebb hónapját zárta a piac. Január óta közel 575.000 használt autó került új tulajdonoshoz, ami csaknem 6%-os növekedés. Az ország egyes részein a nap első felében még sok lehet a felhő, aztán mindenhol kitisztul az ég, és alapvetően napos, derült időre kell számítani. Számottevő csapadék kialakulásától nem kell tartanunk. Az északias szelet sok helyen kísérhetik élénk lökések, 24 és 30 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap a napsütésé lesz majd a főszerep, néhol lehetnek kisebb felhősödések. Élénk szélben 26-32 fok között alakulnak majd a maximum értékek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Nagyon szép reggelt kívánok, sziasztok! Elindult a hosszú hétvége utolsó napja, benne pedig a vasárnapi rock reggel is. Én Dandó Ádi vagyok, és mostantól déli 12 óráig én várlak benneteket a legjobb rock zenékkel. Augusztus 23-a van, 6 óra múlt 6 perccel, és ma a Bencéknek kívánok nagyon boldog névnapot. Hozzánk perceken belül érkezik majd a Lord, jön az AC/DC, és zenél majd a Thin Lizzy is. De előttük most Chris Rea muzsikál. Ez az Obers.

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. 7 perccel járunk fél hét előtt, és éppen a mai napon lenne kereken 80 éves Keith Moon, a The Who legendás dobosa. És sajnos a halála évfordulója is közeleg, ugyanis 1978. szeptember 7-én vesztette életét. Ráemlékezünk most a napokban 48 éve megjelent albumuk címadó tételével. Ez a Who Are You?

0: Rock FM. Fél hét után érkezik minden motoros himnusza, egyben az első olyan dal, amiben elhangzott a heavy metal kifejezés. Jön a Steppenwolf és a Born to be Wild.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Segíti a felkészülést a NAV a nyugtaadatszolgáltatásra, takarékoskodjunk a vízzel, sokat süt a nap, Demeter Dia vagyok. Hétfőn érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete, emellett a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, érte a közösségi oldalán a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közölte, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. Hozzátette, hogy az iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg az érintett családok olyan utalvány formájában, amelyet a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani. Videóval is segíti a NAV a felkészülést a nyugtaadatszolgáltatásra. Szeptember 1-től ugyanis a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a kereskedőknek, szolgáltatóknak, a hivatal felé. Ezt a legegyszerűbben e-pénztárgéppel tehetik meg, a nagyobb forgalmú cégek pedig úgynevezett gépi interfészen keresztül saját rendszerükből. A részleteket és a segédleteket megtalálják a nav.gov.hu oldalon. Bár enyhült a rendkívüli hőség, továbbra is takarékoskodnunk kell az ivóvízzel. A zavartalan ellátáshoz hosszabb távon is fontos, hogy megfontoltan használjuk a vizet, hívta fel a figyelmet Kreitner Krisztina, a Magyar Vízi Közműszövetség főtitkára.
3: Naponta körülbelül egy ember 100 liter vizet használ el. Ebből főzésre és ivásra 2-3, maximum 4 litert, és a többit az tisztálkodásra, locsolásra, minden egyébre. És az lenne a nagyon fontos ezekben a napokban, hogy apró lépéseket is tegyünk, például ne kádban fürödjünk, hanem zuhanyozzunk. Kora hajnali reggeli órákban, vagy a késő esti órákban locsoljunk, mellőzzük az utakjárdák locsolását.
2: Akár már jövőre ideiglenesen újra nyithat a 2017 óta zárva tartó budapesti planetárium. A kormány 3 lehetséges fejlesztési irányt vizsgál. A néhány hónapos újranyításhoz rendbehoznák az épületet, és megjavítanák a régi vetítőt néhány 100 millió forintból. A teljes korszerűsítés 2-3 évig tartana,

0: főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható, szeles időben 27-31 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók, folytatjuk!

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es

103.9 Rock FM. Augusztus 20-án, azaz most csütörtökön lett volna 77 éves Phil Lynott, a Thinzi 1986-ban elhunyt legendás frontembere. A mesternek ez alkalomból 2005-ben még egy szobrot is avattak szülővárosában Dublinban, mi pedig a Lizzy talán legnagyobb klasszikusával emlékezünk rá. Ez a The Boys Are Back in Town, itt a vasárnapi rock reggelben, a 103.9 Rock FM-en.

0: Rock FM.
1: A következő órát a punk rock 90-es évekbeli reneszánszára óriási hatást gyakorló Bad Religion indítja el. Jön a 21st Century Digital Boy.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Eddie, az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindet összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál, csak 2990 forint. Centauria.
3: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
4: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
3: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
5: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
6: Újraindították a Paksi atomerőmű egyik turbináját, fejlesztik a villamos energiahálózatot, kezdetben még felhős lehet az ég. Demeter Dia vagyok. Tegnap este újraindították a Paksi atomerőmű egyik turbináját. A hármas blokk berendezését a Duna emelkedő vízszintje és a fenéküszöbnél elért eredmények miatt kapcsolhatják vissza a tervezetnél hamarabb. Az összesen 49 órás folyamat pénteken kezdődött, a turbina fokozatos felpörgetése után pedig mintegy 3 óra kellett ahhoz, hogy áramot termeljen a hálózatba. Az erőmű több turbináját a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt kellett leállítani. Magyar Péter miniszterelnök szerint jövő szerdára az atomerőmű ismét maximális teljesítménnyel működhet. Csak nem 500 milliárd forintot fordít a kormány a villamos energiahálózat fejlesztésére és okos mérők telepítésére, írta a közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, uniós pénzekből valósul meg a beruházás. Már a teljes összeget átutalták a Magyar Fejlesztési Banknak, az MFB pedig aláírta a támogatási szerződést a MAVIR-ral, az E.ON-nal és az MVM-mel. A miniszter szerint a hálózat fejlesztése alapvető fontosságú a biztonságban, energiaellátás, valamint a megújuló energiakapacitások felhasználása szempontjából. Csatlakozó helyszínek és szervezők jelentkezését várja a Kulturális Örökség napjai rendezvénysorozat. A programot idén szeptember 19-én és 20-án rendezik meg, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium. A kétnapos esemény alatt a nagy közönség sok esetben máskor elzárt, nem látogatható műemlékeket is ingyenesen tekinthet meg. Idén olyan ikonikus épületek nyitják meg kapuikat, mint a Budavári Sándor palota, a Magyar Államkincstár vagy a Kőszegi Festetics palota. A csatlakozni kívánó intézmények a program honlapján regisztrálhatnak. Tovább pörög a hazai használt autópiac. Júliusban csaknem 85.200 személygépkocsi cserélt gazdát Magyarországon, 7%-kal több, mint egy évvel korábban. Ezzel az idei év második legerősebb hónapját zárta a piac. Január óta közel 575.000 használt autó került új tulajdonoshoz, ami csaknem 6%-os növekedés. Az ország egyes részein a nap első felében még sok lehet a felhő, aztán mindenhol kitisztul az ég, és alapvetően napos, derült időre kell számítani. Számottevő csapadék kialakulásától nem kell tartanunk. Az északias szelet sok helyen kísérhetik élénk lökések, 24 és 30 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap a napsütésé lesz majd a főszerep, néhol lehetnek kisebb felhősödések. Élénk szélben 26-32 fok között alakulnak majd a maximum értékek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM. Szép jó reggelt mindenkinek! Ez itt a vasárnapi Rock reggel, én pedig Dandó Ádi vagyok. 7 óra múlt 6 perccel, de mi már robogunk is tovább a legkirályabb rockzenékkel. Már is velünk lesz a pokolgép, jön a Journey, és zenél majd a Rage Against the Machine is. Ez pedig a The Doors és a Light My Fire.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM. 4 perccel vagyunk fél 8 előtt, és tegnap előtt ünnepelte 72. születésnapját Steve Smith, a Journey egykori zseniális dobosa. Szóljon tehát az ő tiszteletére most az Anyway You Want It.

0: 103.9. Rock FM.
1: A folytatásban a sötétben táncoltunk Bruce Springsteennel. Jön a Born in the USA című album első kislemezes dala, a Dancing in the Dark.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Fontos elővárosi vasútvonal újul meg, fiatalok segítettek a Balatonnál. Délelőtt lesz több felhő az égen. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Megújul a Budapest-Veresegyház Vác vasútvonal. Uniós támogatással 174 milliárd forintot költenek rá 2030-ig, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint a mostani 1-2 helyett 4-6 korszerű szerelvény közlekedhet majd óránként. Akadálymentesítik az állomásokat, parkolókat építenek. Hozzátette, egyre többen ingáznak a környékről a fővárosba, és ha vonzóbb lesz a vasút, sokan leteszik a kocsijukat, így az utasforgalom akár a 3-4-szerese is lehet a mostaninak. Több mint 900 esetben segítettek a nyáron vöröskeresztes fiatalok a Balatonparton. A Magyar Vöröskereszt nyári első segélynyújtó szolgálata július elejétől augusztus 20-áig tartott, és 300 képzett önkéntes vigyázott a fürdőzőkre 10 kijelölt strandon, mondta le rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet szakmai főigazgató helyettese.
2: Kagylóvágások, parton szerzett horzsolások, lovarcsípések voltak jellemzőek, találkoztak törésekkel, és nyilván ilyen esetben a mentőszolgálat bevonásával tették meg az ellátásokat. Volt olyan eset is, amikor egy úr rovarcsípés okán anafilaxiás reakciókat mutatott, és effektív életmentést is végrehajtottak. Azokon a helyszíneken, ahol szerepet vállalnak, a strandot üzemeltető, illetve a strandon pihenni vágyó embereknek is egy nagyobb biztonságot ad.
1: A napokban újabb helyi járatok lettek követhetők valós időben a MÁV Plus applikációban. Az alkalmazás térképén Miskolc után Veszprém is látható már. Az utasok ezekben a városokban élőben követhetik a járatokat, és azt is láthatják, hogy mikor érkezik az adott busz vagy villamos a megállóba. Közel 24 ezer futót várnak szeptember 6-án a 41. Vízer Budapest filmmaratonra. A Budapest sportiroda szerint minden eddiginél nemzetközi mezőny rajtolhat. 1103 magyar település mellett 111 országból érkeznek résztvevők a fővárosba. Az esemény egyben a félmaratoni magyar bajnokságnak is otthont ad. A mezőny a Pázmány Péter sétányról indul, az útvonal pedig több világörökségi helyszínt is érint. A versenyt online közvetítésen is követhetik a szurkolók. Összességében sok napsütésre van ma kilátás, de a nap első felében több

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, 3.48 múlt 6 perccel, és egy a napokban 37 éve megjelent Aerosmith dallal folytatjuk, az 1989-es Pump című album felvezető kislemezével. A szám hatalmas sikert aratott, az amerikai slágerlistán a top 5-be jutott, a mainstream rock dalok mezőnyében pedig egészen a csúcsig menetelt. 1990-ben még Grammy-díjra is jelölték, a Warrant énekes Jane Lane pedig később azt nyilatkozta, hogy ez a dal volt az első számú inspiráció, amikor megírta a Cherry Pie című klasszikusukat. Úgyhogy szóljon most a Steven Tyler elmondás alapján életrajzi ihletésű Love in an Elevator.

0: 9. Rock FM. 8 óra után egy vadászrepülővel érkezik meg a 80-as évek betétdal királya, a fantasztikus hangú Kenny Loggins. Jön a Top Gun egyik legnagyobb himnusza, a Danger Zone.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Eddie, az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindent összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál, csak 2990 forint. Centauria.
3: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
4: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
3: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
5: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
6: Érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete. Takarékoskodjunk a vízzel. Néhol maradhat felhős az ég. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Hétfőn érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete. Emellett a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, érte a közösségi oldalán a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közölte, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. Hozzátette, hogy az iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg az érintett családok olyan utalvány formájában, amelyet a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani. Videóval is segíti a NAV a felkészülést a nyugtaadatszolgáltatásra. Szeptember 1-től ugyanis a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a kereskedőknek, szolgáltatóknak a hivatal felé. Ezt a legegyszerűbben e-pénztárgéppel tehetik meg, a nagyobb forgalmú cégek pedig úgynevezett gépi interfészen keresztül saját rendszerükből. A részleteket és a segédleteket megtalálják a nav.gov.hu oldalon. Bár enyhült a rendkívüli hőség, továbbra is takarékoskodnunk kell az ivóvízzel. A zavartalan ellátáshoz hosszabb távon is fontos, hogy megfontoltan használjuk a vizet, hívta fel a figyelmet Kreitner Krisztina, a Magyar Vízi Közműszövetség főtitkára.
7: Naponta körülbelül egy ember 100 liter vizet használ el. Ebből főzésre és ivásra 2-3, maximum 4 litert, és a többit az tisztálkodásra, locsolásra, minden egyébre. És az lenne a nagyon fontos ezekben a napokban, hogy apró lépéseket is tegyünk, például ne kádban fürödjünk, hanem zuhanyozzunk. Kora hajnali reggeli órákban, vagy a késő esti órákban locsoljunk, mellőzzük az utakjárdák locsolását.
6: Akár már jövőre ideiglenesen újra nyithat a 2017 óta zárva tartó budapesti planetárium. A kormány 3 lehetséges fejlesztési irányt vizsgál. A néhány hónapos újranyításhoz rendbehoznák az épületet, és megjavítanák a régi vetítőt néhány 100 millió forintból. A teljes korszerűsítés 2-3 évig tartana, és 15-20 milliárd forintba kerülhetne. Harmadik lehetőségként egy nagyobb tudományos élményközpont kialakítása is felmerült, de döntés még egyik elképzelésről sem született. Összességében sok napsütésre van ma kilátás, de a nap első felében több helyen lehet felhős, borult az ég. Számottevő csapadék azonban ezeken a tájakon sem várható. Az északi, észak-nyugati szelet több felé kísérhetik élénk széllökések. A legmelegebb órákban 25-30 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap a napsütésé lesz a főszerep. Az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. Szeles időben 27-31 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, szép jó reggel, sziasztok! Ez itt a vasárnapi Rock reggel, én pedig Dandó Ádi vagyok. 8 óra után is a legjobb rockzenéket játszom nektek. Nem sokára érkezik a Guns N' Roses, itt lesz az Anthrax, és énekel majd Joan Jett is. Most pedig Bryan Adams következik. Ez a Can't Stop This Thing We Started. Itt a 103.9 Rock FM.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Most hétfőn volt 38 éve, hogy napvilágot látott a Guns N' Roses Sweet Child O' Mine című kislemeze. A dal néhány hét leforgása alatt az amerikai toplista éléig menetelt, amivel a banda első és végül egyetlen number one slágere lett az Egyesült Államokban. A szám meghozta a csapat számára a várva várt mainstream áttörést, azóta pedig már az egész 80-as évek egyik legismertebb rock klasszikusának számít. Nem hiányozhat tehát a mi repertoárunkból sem. Itt a 103.9 Rock FM-en.

0: Rock FM. A folytatásban érkezik egy igazi blues rock alapvetés az Easy Top korai korszakából. Jön a Lagrange.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Újraindították a Paksi atomerőmű egyik turbináját, fejlesztik a villamos energiahálózatot, kezdetben még felhős lehet az ég. Demeter Dia vagyok. Tegnap este újraindították a Paksi atomerőmű egyik turbináját. A hármas blokk berendezését a Duna emelkedő vízszintje és a fenéküszöbnél elért eredmények miatt kapcsolhatják vissza a tervezetnél hamarabb. Az összesen 49 órás folyamat pénteken kezdődött, a turbina fokozatos felpörgetése után pedig mintegy 3 óra kellett ahhoz, hogy áramot termeljen a hálózatba. Az erőmű több turbináját a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt kellett leállítani. Magyar Péter miniszterelnök szerint jövő szerdára az atomerőmű ismét maximális teljesítménnyel működhet. Csak nem 500 milliárd forintot fordít a kormány a villamos energiahálózat fejlesztésére és okos mérők telepítésére, írta a közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, uniós pénzekből valósul meg a beruházás. Már a teljes összeget átutalták a Magyar Fejlesztési Banknak, az MFB pedig aláírta a támogatási szerződést a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel. A miniszter szerint a hálózat fejlesztése alapvető fontosságú a biztonságos energiaellátás, valamint a megújuló energiakapacitások felhasználása szempontjából. Csatlakozó helyszínek és szervezők jelentkezését várja a Kulturális Örökség napjai rendezvénysorozat. A programot idén szeptember 19-én és 20-án rendezik meg, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium. A kétnapos esemény alatt a nagy közönség sok esetben más

0: tulajdonoshoz, ami csak nem 6%-os növekedés. Az ország egyes részein a nap első felében még sok lehet a felhő, aztán mindenhol kitisztul az ég, és alapvetően napos, derült időre kell számítani. Számottevő csapadék kialakulásától nem kell tartanunk. Az északias szelet sok helyen kísérhetik élénk lökések, 24 és 30 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap a napsütésé lesz majd a főszerep, néhol lehetnek kisebb felhősödések. Élénk szélben 26-32 fok között alakulnak majd a maximum értékek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. Ez a 103.9 Rock FM. Rock FM.
2: Rumors spread around in that Texas town. About the shack outside the game. If you know what I'm talking about, just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

103.9 Rock FM. És ugye tudjátok, hogy nem csak FM-en, de online is hallgathatóak vagyunk, méghozzá a www.rockradio.hu oldalon. És ne felejtsétek Viber és SMS számunkat sem, ez a 0620-999-1039. Most pedig egy hazai klasszikussal megyünk tovább, ez a Bikini és a Veri az élet.

0: 99. Rock FM.
1: A következő óránk egy kanadai bandával indul, akik egy amerikai nőről énekelnek. Ők a The Guess Who és az American Woman.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
2: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
1: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
3: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
4: Megújul a Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonal. Életet is mentettek a fiatalok a Balatonnál. 30 fok alatt maradnak a csúcsok. Demeter Dia vagyok. Megújul a Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonal. Uniós támogatással 174 milliárd forintot költenek rá 2030-ig, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint a mostani 1-2 helyett 4-6 korszerű szerelvény közlekedhet majd óránként. Akadálymentesítik az állomásokat, parkolókat építenek. Hozzátette, egyre többen ingáznak a környékről a fővárosba, és ha vonzóbb lesz a vasút, sokan leteszik a kocsijukat, így az utasforgalom akár a 3-4-szerese is lehet a mostaninak. Több mint 900 esetben segítettek a nyáron vöröskeresztes fiatalok a Balatonparton. A Magyar Vöröskereszt nyári első segélynyújtó szolgálata július elejétől augusztus 20-áig tartott, és 300 képzett önkéntes vigyázott a fürdőzőkre 10 kijelölt strandon, mondta le rádiunknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet szakmai főigazgató helyettese.
5: Kagylóvágások, parton szerzett horzsolások, lovalcsípések voltak jellemzőek, találkoztak törésekkel, és nyilván ilyen esetben a mentőszolgálat bevonásával tették meg az ellátásokat. Volt olyan eset is, amikor egy úr rovarcsípés okán anafilaxiás reakciókat mutatott, és effektív életmentést is végrehajtottak. Azokon a helyszíneken, ahol szerepet vállalnak, a strandot üzemeltető, illetve a strandon pihenni vágyó embereknek is egy nagyobb biztonságot ad.
4: A napokban újabb helyi járatok lettek követhetők valós időben a MÁV Plusz applikációban. Az alkalmazás térképén Miskolc után Veszprém is látható már. Az utasok ezekben a városokban élőben követhetik a járatokat, és azt is láthatják, hogy mikor érkezik az adott busz vagy villamos a megállóba. Közel 24 ezer futót várnak szeptember 6-án a 41. Vízer Budapest filmmaratonra. A Budapest sportiroda szerint minden eddiginél nemzetközi mezőny rajtolhat. 1103 magyar település mellett 111 országból érkeznek résztvevők a fővárosba. Az esemény egyben a félmaratoni magyar bajnokságnak is otthont ad. A mezőny a Pázmány Péter sétányról indul, az útvonal pedig több világörökségi helyszínt is érint. A versenyt online közvetítésen is követhetik a szurkolók. Összességében sok napsütésre van ma kilátás, de a nap első felében több helyen lehet felhős, borult az ég. Számottevő csapadék azonban ezeken a tájakon sem várható. Az északi, észak-nyugati szelet több felé kísérhetik élénk széllökések. A legmelegebb órákban 25-30 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap a napsütésé lesz a főszerep. Az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. Szeles időben 27-31 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM. Szép jó reggelt, sziasztok! Indul a vasárnapi Rock reggel második felvonása. A mikrofon mögött Dandó Ádival. 9 óra múlt ugyanis, de folytatjuk tovább a legkirályabb rockdalokkal. Nem sokára érkezik a Van Halen, itt lesz az Accept, és zenél majd az Iron Maiden is. De előttük még jöjjön a Stone Temple Pilots és az Interstate Love Song.

0: Shock FM.
1: Ülj mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

103.9 Rock FM. Dupla szülinap volt ebben a hónapban az Inexes házatáján. Augusztus 10-én lett ugyanis 65 éves John Ferris, a zenekar dobosa, 16-án pedig a bátyja Tim ünnepelt, a csapat gitárosa 69 esztendős lett. Isten éltesse őket utólag is. Ez a Mystify.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Most pedig azzal a Led Zeppelinnel zárjuk az órát, amelynek énekese Robert Plant augusztus 20-án töltötte be a 78. életévét. Isten éltesse a mestert még nagyon sokáig, nálunk most ő énekel. Ez a Kashmir, itt a 103.9 Rock FM-en.

Rock FM. Ha létezik olyan gitárriff, amit nullától száz éves korig mindenki ismer, akkor az egész biztosan a következő óra nyitó dalában hangzik el. Jön az AC/DC és a Highway to Hell.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Eddie, az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindet összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál, csak 2990 forint. Centauria.
2: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
3: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
2: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
4: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
5: Segíti a felkészülést a NAV a nyugtaadatszolgáltatásra, takarékoskodjunk a vízzel, sokat süt a nap, Demeter Dia vagyok. Hétfőn érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete. Emellett a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, érte a közösségi oldalán a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közölte, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. Hozzátette, hogy az iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg az érintett családok olyan utalvány formájában, amelyet a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani. Videóban is segíti a NAV a felkészülést a nyugtaadatszolgáltatásra. Szeptember 1-től ugyanis a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a kereskedőknek, szolgáltatóknak, a hivatal felé. Ezt a legegyszerűbben e-pénztárgéppel tehetik meg, a nagyobb forgalmú cégek pedig úgynevezett gépi interfészen keresztül saját rendszerükből. A részleteket és a segédleteket megtalálják a nav.gov.hu oldalon. Bár enyhült a rendkívüli hőség, továbbra is takarékoskodnunk kell az ivóvízzel. A zavartalan ellátáshoz hosszabb távon is fontos, hogy megfontoltan használjuk a vizet. Hívta fel a figyelmet Kreitner Krisztina, a Magyar Vízi Közműszövetség főtitkára.
6: Naponta körülbelül egy ember 100 liter vizet használ el. Ebből főzésre és ivásra 2-3, maximum 4 litert, és a többit az tisztálkodásra, locsolásra, minden egyébre. És az lenne a nagyon fontos ezekben a napokban, hogy apró lépéseket is tegyünk, például ne kádban fürödjünk, hanem zuhanyozzunk. Kora hajnali reggeli órákban, vagy a késő esti órákban locsoljunk, mellőzzük az utakjárdák locsolását.
5: Akár már jövőre ideiglenesen újra nyithat a 2017 óta zárva tartó budapesti planetárium. A kormány 3 lehetséges fejlesztési irányt vizsgál. A néhány hónapos újranyításhoz rendbe hoznák az épületet, és megjavítanák a régi vetítőt néhány 100 millió forintból. A teljes korszerűsítés 2-3 évig tartana, és 15-20 milliárd forintba kerülhetne. Harmadik lehetőségként egy nagyobb tudományos élményközpont kialakítása is felmerült, de döntés még egyik elképzelésre sem született. Összességében sok napsütésre van ma kilátás, de a nap első felében több helyen lehet felhős, borult az ég. Számottevő csapadék azonban ezeken a tájakon sem várható. Az északi, észak-nyugati szelettő felé kísérhetik élénk széllökések. A legmelegebb órákban 25-30 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap a napsütésé lesz a főszerep. Az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. Szeles időben 27-31 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM. Nagyon szép vasárnap délelőttöt kívánok. Sziasztok! Én Dandó Ádi vagyok. Ez pedig 10 óra után is még mindig a hétvégi rock reggel. Folytatjuk tovább a legnagyobb nevekkel. Nem sokára érkezik a Judas Priest. Itt lesz a Def Leppard. És jön a Metallica is. Most pedig Ronnie James Dio és csapata muzsikál. Ez a Dio és a Holy Diver.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

103.9 Rock FM. És már csak alig több, mint egy hét, és óriási estéje lesz a Judas Priest rajongóinak. A heavy metal istenei ugyanis a Faith Keepers elnevezési turnéjukkal szeptember 1-én visszatérnek Magyarországra. A koncert helyszíne a Papp László Budapest Sport Aréna lesz. Mi azonban már most elhoztuk nektek őket. Ez a You've Got Another Thing Coming.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM. A múlt héten volt 35 éve, hogy a boltok polcaira került a Metallica önmagáról elnevezett nagylemeze. A köznyelvben egyszerűen csak fekete lemezként apostrofált korong óriási sikert aratott, meghozta a csapat számára a mainstream áttörést, és végül több mint 30 millió példányban talált gazdára világszerte. Mindez természetesen az album olyan dalainak volt köszönhető, mint a Nothing Else Matters, a Wherever I May Roam, a The Unforgiven, a Sad But True, vagy a most következő Enter Sandman.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Nagyon szép vasárnap délelőttöt kívánok. Sziasztok! Elstartolt az utolsó 60 percünk. A mikrofonnál most még Dandó Ádival. 11 óra után sem hagylak benneteket a legjobb rockzenék nélkül. Már is érkezik Eric Clapton. Egy szomorú hírrel emlékezünk meg az Easy Top-pal kapcsolatban. És itt lesz velünk Alice Cooper is. Ez pedig a Bikini és a Legyek Jó.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

Hey, tőlem nem menekül soha, mert én vagyok az ördög, a szerelem démona.

103.9 Rock FM. Rendkívül szomorú hír érkezett kedden este az Easy Top házatájáról. 77 éves korában ugyanis elhunyt dobosuk, Frank Beard, aki 1971 óta volt a csapat tagja. Az utóbbi időben már betegeskedett, több koncerten is helyettes játszott a bandában. Halálával pedig kijelenthetjük, hogy mivel a legendás trióból már csak Billy Gibbons van életben, így elvesztése a zenekar végét is jelenti. Nyugodjon békében, most rá is Dusty Hill-re is emlékezünk. Ez a Tash.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. És hát ennyi volt a mai szeánsz. Már csak egyetlen egy dalra maradt időnk. Nagyon köszi, hogy ezen a hétvégén is velem tartottatok. Remélem, ti is olyan jól éreztétek magatokat, mint én. Most maradjatok itt Klamancsek Krisztiánnal. Déltől ugyanis ő nyitja ki a Rock Lexikont. Kettőtől pedig tartsatok Schubert Krisztiánnal. Egészen évfélig ő majd a mikrofon mögött. Én legközelebb jövő szombaton várlak benneteket. Töltsük együtt a hónap és a nyár utolsó hétvégéjét is. Hát ezt még kimondani is szörnyű, úgyhogy cserébe valami igazán vidámmal köszönök el tőletek. Az elmúlt 6 órában Dandoládit hallottátok, ez pedig a Poison és a Nothing But a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul a Rock Lexikon. Két óra zenei időutazás Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
1: Ha azt mondom, hogy klasszikus rock a 70-es évekből, akkor nagyon sokan emlékeznek rá, hogy volt a Rock Lexikonok történetében ilyen műsor, de nem lehet eleget beszélni a klasszikus rockról, és nem lehet eleget beszélni ezzel kapcsolatosan a 70-es évek óriási slágereiről. A mai műsor külön kiadás, klasszikus rock a 70-es évekből, egy újabb fejezet a 70-es évekből, és egy újabb fejezet a nagy slágerekből, óriási nevekkel, Gemini, Golden Earring, Eagles, vagy a Doobie Brothers munkássága, a General, Paul Revere és a The Raiders még, a Led Zeppelin, a Rolling Stones és még nagyon sokan mások, és ez csak az első óra tervezett tartalma. Klamancsek Krisztián vagyok, Patti Smith, amerikai énekesnő, a kezdés a Because the Night című örökzöld klasszikussal, mert hogy ezt a 90-es években feldolgozta a 10,000 Maniacs, és akkor pedig MTV Unplugged alternatív rock siker lett belőle, de ugyanígy a 90-es években még techno-diszkós lágert is csinált belőle egy európai formáció. Patti Smithre nemes egyszerűséggel azt is szokták mondani, hogy a punk rock keresztanyja. Íme az eredeti Because the Night.

Lexikon. Kabancse Krisztiánnal. 2 óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában.

Golden Earring, a speciális rock lexikonban, a mai alkalommal a külön kiadás klasszikus rock a 70-es évekből. Íme az 1974-es Weather Love, az egyik óriási sláger évtizedekre az egyébként holland csapattól, akik évtizedeken keresztül tartották lázban az európai és az amerikai rajongókat ilyen és ehhez hasonló felvételekkel. A másik óriási sikerük már a 80-as évek elejéről való, ez volt a Twilight Zone. És a Gemini még megelőzőleg, a dal címe Naked, csak egy idegen. 1964-ben alapította a csapatot Várszegi Gábor. Az együttes első felállása ez volt. Várszegi Gábor basszusgitár, Bardóczi Gyula dob, Németh Dezső szólógitár, Petneházi Gábor szaxofon, Pusztai István ritmusgitár, Szabó György ének. 1971-ben Rusznák Iván és Pap Imre csatlakozott a zenekarhoz. Találós kérdés a folytatás a rock lexikonban, úgyis mindenki tudja a választ, melyik az a csapat, amelyik amerikai rock, country rock és folk rock együttes volt. A zenekar 1971-ben alakult Los Angelesben olyan alapító tagokkal, mint Randy Meisner, Glenn Frey, Birdie Leadon és Don Henley. Aztán Linda Ronstadt kísérő zenekarának tagjai is voltak. Don Felder csatlakozott és Joe Walsh belépésével Birdie Leadon helyére megalakult a nagy csapat. 5 listavezető kislemezzel és 4 listavezető albummal koruk egyik legsikeresebb együttese volt. Hölgyeim és uraim, az igaz double play most a speciális rock lexikonban. A 70-es évek óriási sikerei tőlük például a One of These Nights, és rögtön utána a Take It to the Limit.

A csapat neve Rush, ez a Tom Sawyer 70-es évek klasszikus, bár a csapat átlépett ekkor már a 80-as évekbe. Ez a speciális rocklexikon most ebben a két órában klasszikus rock a 70-es évekből, és a Rush kanadai rockbanda volt. 1968-tól zenéltek, és ez a dal már a korai 80-as éveket idézi, amikor a klasszikus rock még mindig nagyot megy. A Tom Sawyer dal tulajdonképpen már átlépés számukra is a 70-es évekből a 80-as évekbe, és hát persze számunkra is. És a The Eagles még megelőzőleg a szupercsapat a 70-es években, és nem csak Amerika számára, hiszen az 1978-as Grammy-díjas Hotel Californiáig el sem jutottunk, de a 70-es évek közepe körül már olyan bombasztikus szuperslágereket gyártanak, mint a One of These Nights és a Take It to the Limit. Ez a két dal szerepelt a Double Play-ben. Minden héten szólnak a legnagyobb slágerek ebben a két órában, hétről hétre szombaton, és a vasárnapi ismétlésben. A mai műsor speciális, klasszikus rock a 70-es évekből. Mint például a Doobie Brothers munkássága, a kaliforniai rockbanda, akik néha funkot játszottak, így aztán néha a rajongók összezavarodtak. Most ez tulajdonképpen mi? Hát funk rock, íme a Doobie Brothers és a Long Train Running.

Klamoncse Krisztián vagyok, ez a Rock Lexikon, és a speciális kiadás a 70-es évekből, vagyis a klasszikus rock szuper évtizede. Generál és a Fűrész dal még megelőzőleg Huszár Erika és Várkonyi Mátyás szerzeménye 1973-as, és akkor ugye egyetlen lemezkiadó létezett Magyarországon, a Hungaroton. És még a Doobie Brothers a mostani hármas blokkban, a kaliforniai rockbanda, akik óriásit mennek a 70-es években, nem csak ezzel az egy dallal, de ez az egy dal talán a leghíresebb slágerük lett örökre, Long Train Running címmel. A folytatás egy brit rock együttes, amelyet 1968-ban alapított Jimmy Page gitáros, Robert Plant énekes, John Paul Jones basszusgitáros és John Bonham dobos. Hivatalosan 68 és 80 között működtek. Ez pici 60-as évek vége, a teljes 70-es évek és a 80-as évek már nem. A tagok a csapat pályafutása alatt nem készítettek szólólemezeket, időnként jammeléseken vettek részt, vagy felvételeken működtek közre barátaikkal, és az együttes a teljes fennállása alatt ugyanazokból a tagokból állt. Hölgyeim és uraim, Led Zeppelin a 70-es évek klasszikus rockjában.

103.9 Rock FM, és benne a Rock Lexikon és a 70-es évek klasszikus műsor, vagyis klasszikus rock két teljes órán keresztül, mint például 1974-ből a Bergendi és a Sajtból van a hold. Nagyon sokak szerint a csapat legjobb dala ez, nagyon sokak szerint ez volt az igazi szuper korszak, mert hogy Damien szerezte az ilyen és ehhez hasonló dalokat, a Bergendi pedig ráállt arra a 70-es évek közepi rockvonalra, amely mindenkinek jól állt, még az országnak is, akkor. Rolling Stones és a Start Me Up még megelőzőleg, Mick Jagger és Keith Richards szerzeménye, és ezzel a Stones is átlép már a 70-es évekből a 80-as évekbe, mert hogy pici kakukktojás ez is, ha azt mondom, hogy az évszám egészen pontosan 1981. Na de a Rolling Stones pályafutását mindenki ismeri a 60-as évek közepétől, a 70-es éveken keresztül, amikor is 1978-ban egy diszkórok dallal vezetik az amerikai slágerlistát, ez volt a Miss You. A 70-es, 80-as évek váltásánál valahogy megint visszatértek a klasszikus rockhoz. És a Led Zeppelin még Over the Hills and Far Away a dal címe 1973-ból. Kik a dalszerzők? Az alapító tagok, Jimmy Page és Robert Plant. Egyetlen dal mindenféleképpen befér még az első órába, ez pedig a The Neck és a My Sharona, az 1979-es amerikai lista vezető sláger, és a csapat egyetlen nagy slágere. Az énekes Doug Figure elmondása szerint a 17 éves Sharona Alperin ihlette a dal megírására, aki később a barátnője lett. De a kapcsolat nem lett hosszú életű, mindketten mással kötötték össze az életüket, viszont barátok maradtak. Az énekes Figure 2010-ben rákban meghalt, csak 57 éves volt. Íme a 79-es The Neck és a My Sharona.

103.9 Rock FM és benne a Rock Lexikon ebben a két órában hétről hétre szombaton és a vasárnapi ismétlésben a mai műsor külön kiadás klasszikus rock a 70-es évekből. És még csak az első órának van vége, a második hamarosan érkezik, a skót csapat neve Steeler's Wheel. És jön a Kansas is, azzal, hogy Dust in the Wind.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatódik a Rock Lexikon. Két óra zenei időutazás Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
1: Második óra, második kezdés a mai Rock Lexikonban. A műsor speciális ebben a két órában, klasszikus rock a 70-es évekből, és a második órára is vannak nevek, nem is akárkik, Kansas, akik persze, hogy a Dust in the Wind-et hozzák. A magyarok közül a Scorpio, Grand Funk Railroad még, LGT és a Kék Asszony, vagy a Rock Lexikon exkluzívnak számító angol Pilot és a Magic, amelyik 1975-ben majdnem vezeti az amerikai slágerlistát. Klamancsek Krisztián vagyok, a második óra kezdéseként a Steeler's Wheel, egy skót folk csapat, akik 1972-től léteznek, és a tagok között Joe Egan és Jerry Rafferty. Az a Jerry Rafferty, aki 1978-ban világslágert csinált a Baker Street dalával. Akkor már a szóló karriernél tartunk. Most azonban annál a csapatnál, hogy Steeler's Wheel. Ez a dal később még diszkósláger is lett a 70-es években. Stuck in the Middle with You.

Rocklexikon. Rocklexikon.

Scorpio a Rock Lexikonban a kiváló magyar csapat, akik 1973-ban már léteznek. A mostani dal 74-es, az a címe, hogy Szevasz Haver. Tulajdonképpen szupergrup lett a Scorpio is, az 1971-es Lokomotív GT és a 72-es Taurus után hazánk harmadik szupergrupjának számított. Tagjai korábban mind ismert együttesekben játszottak, és komoly hírnévre tettek szert. Frenreis Károly a Metro és az LGT énekes basszusgitárosa volt, Szűcs Antal Gábor énekes gitáros és Fekete Gábor dobos a Hungáriában, Pap Gyula orgonista pedig a Miniben játszott. A Scorpio a 70-es évek egyik legsikeresebb magyar együttese volt, az egyik legtöbbet koncertező együttesként is működtek Magyarországon és külföldön egyaránt, persze akkor még az akkori szocialista országokban elsősorban. Kansas és a Dust in the Wind még megelőzőleg 1978-ból minden idők egyik legjobb dalának tartják, és kevesen tudják, hogy a Kansas 70-es évekbeli munkássága után váratlanul visszatértek 1987-ben a popkorszak kellős közepén. És a második óra kezdődala Steelersville, Stuck in the Middle with You, az alapító tagok 1972-ből Joe Igen, és a később szóló karrierben világsikereket gyártó Jerry Rafferty. A Rock Lexikon második órájában is van double play, nem is akárkiktől. A Grand Funk Railroad a korai kemény rock egyik legfontosabb amerikai képviselője volt, világszerte 25 millió albumot adtak el. Zenéjük ma már nem tűnik annyira forradalminak, de akkoriban az újdonság erejével hatott. A rock történet talán legtöbbet támadott együttese. Terry Knight menedzser felléptette a zenekart az 1969-es Atlantai Popfesztiválon, ahol tübörgő zenéjük viharos sikert aratott. Ezt aztán Capitol szerződés követte, és még abban az évben megjelent az On Time bemutatkozó album. És bár a rádiók mellőzték, a sajtó becsmérelte, mégis az amerikai lista élére került, és aranylemez lett. Olyanok jönnek most a The Grand Funk Railroad Double Play-ben, mint az 1974-es The Locomotion, és nagyjából ugyanebből az időből a We're an American Band. Grand Funk Railroad Double Play most a Rock Lexikonban.

0: 103.9 Rock FM és a speciális Rock Lexikon a mai alkalommal, LGT-vel és a Kékasszonnyal és az LGT 70-es évekbeli munkásságával, mert hogy ebben a két órában csak klasszikus rock a 70-es évekből. 1977-ben Presser Gábor a rock műfaj képviselői közül elsőként Erkel Ferenc díjat kapott, a szövegek írásában pedig ez időtájt kezdett mind nagyobb szerepet vállalni Zorán Fivére, Stevanovic Dusán. A sikerek mellett azonban kellemetlenségekből is jutott bőven a négy zenésznek. A második romániai turné után kitiltották őket az országból, és egy időre Magyarországon is letiltották fellépéseiket. A Kékasszony pedig eredetileg 73-as, mert hogy 73-ban jelent meg az LGT harmadik albuma, a Boom. Ez volt a zenekar első album, amelyen Somló Tamás játszott, és az utolsó, ami Barta Tamás kilépése előtt jelent meg. Grand Funk Railroad még megelőzőleg olyan dalokkal, mint a The Locomotion és a We Are an American Band. Hogyha valakinek a The Locomotion megnevezés ismerős, a dal leginkább arról nevezetes, hogy különböző évtizedekben háromszor is szerepelt az amerikai slágerlista első három helyének valamelyikén. Először 1962-ben az amerikai énekesnő Little Eve előadásában, 74-ben szintén listavezető volt pont ettől a csapattól, a Grand Funk Railroad-tól, és 1988-ban Kylie Minogue ausztrál énekesnő a harmadik helyig jutott vele. Klamoncsa Krisztián vagyok, minden héten szólnak a legnagyobb slágerek a Rock Lexikonban, a mai alkalommal az adás speciális klasszikus rock a 70-es évekből.
1: Rock Lexikon. Exkluzív.
0: Pilot és a Magic. Egy angol csapat, amelyik a 70-es évek közepén bevette az Amerikai Egyesült Államok slágerlistáit, és nem csak ezzel az egy dallal, de ez lett a legjobb.

a The Rolling Stones és a már emlegetett Miss You diszkó rock sláger. Billy Joel újabb szerelmes dala, Just the Way You Are.

vagy Paul McCartney és a Wings, és a With a Little Luck. With a little luck, we can help it out. We can make this whole damn thing work out. A Player és a Baby Come Back előtt Lynyrd Skynyrd és a Gimme Three Steps, ez is a 70-es évek egyik jelentős munkássága, egészen pontosan 73-ból, és a Rock Lexikon exkluzív Pilot és a Magic. A dal, amely 1975-ben az amerikai slágerlista második helyéig jut, ez volt a csapat pályafutásának legjobbja, miközben a Pilot angol zenekarként foglyulejtette az angol és az amerikai slágerlistákat évekre ilyen és ehhez hasonló felvételekkel. Rövid nevek, óriási slágerek, mint például a Pilot és a Magic, vagy a Kiss és a Bad. A Kiss egyik legjobb dala ez a 70-es évek közepéről, egészen pontosan 1976-ból.

neve Paper Lace, ez a The Night When Chicago Died, az 1974-es amerikai listavezető felvétel, volt nekik egy másik is, az pedig az angol slágerlistát vezette. Haladjunk szépen sorban, a Paper Lace angol rock csapat volt, már 67-ben léteztek, de a nagy sikerek csak 74 körül jöttek. Először is a Billy, Don't Be a Hero, aztán a The Night When Chicago Died. Mindkét dal történelmi időkbe vezet vissza bennünket. A Billy kapcsán az Amerikai Egyesült Államokban azt mondták, ez egy vietnámi háború ellenes dal, miközben az angol listát vezette hetekig. A Chicago Died dal pedig Amerika a 20-as, 30-as években, a szesztilalom korszaka. Al Capone és a chicagói rendőrség harca. Ez a dal egy hétig volt amerikai listavezető. Bad Company még megelőzőleg a 70-es évek óriási klasszikus rockjai közül, Feel Like Making Love és a Kiss és a munkásság a 70-es évekből, nagyon sok mindent lehet róluk mondani, nagyon sok mindent lehet velük kapcsolatban említeni, de a 70-es évek közepén csak egy daluk volt a legjobb. Az, amit lejátszottam. A Bad. A speciális rock lexikon második órájának a vége felé közeledünk, csupa-csupa 70-es évek, és a műfaj csak klasszikus rock az évtizedből. Mint ahogy a Pink Floyd munkássága is, mi más, mint a Time. De a 2x60 perc ilyen gyorsan telik el. Klavancsa Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet.

Lexikon. Klamancsek Krisztiánnal. Legendás sikerek, legendás előadók, slágerlistás helyezések, évfordulók és történetek. A jövő héten folytatjuk. Rock Lexikon. Exkluzív.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

nagyon szuper vasárnap délutánt hello mindenkinek. Elstartolt a rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en, a stúdióban pedig innentől a Schubert Krisztián. Visszaraktuk a rock lexikont, de pörögnek a legjobb rock dalok. Te őrült! Ezzel folytatjuk mindjárt, de még előtte itt a Fortunate Son. Na meg ne feledjük az infokat, üzeneteket sem, bármi van, 20 999 103.9.

Ez a 103.9 Rock FM. És hát még mielőtt folytatnánk, előtte nézzük gyorsan névsorolvasást. Egy-ketten már írtak. Itt van velünk Zsolt, Imi, T. Csabi, Anna és Laci is. Hello mindenkinek. Köszönjük, hogy írtatok, és azt is, hogy itt vagytok. Ha van még életjel, szívesen veszem. Az SMS Viber 20999 1039. Köszönöm szépen. Brian Adams, Run to You. Az pedig a Next.

0: közlekedés.
1: Van egy lezárás a 13. kerületben a Szent László úton, úgyhogy érdemes lehet kerülni. Aztán váltakozó irányú a forgalom a 3. kerületben a Pusztakúti úton, és sávlezárásra kell számítani a Bécsi úton, valamint a Vörösvári úton is, méghozzá kifelé. Legyünk óvatosak és vigyázzunk egymásra.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez a 103.9 Rock FM. 15 óra előtt egy picivel egy óra végi track, Don't Look Back in Anger, amivel most zárjuk az órát, aztán némi szünet, promó, meg mi egymás, viszont rögtön utána innen folytatjuk, úgyhogy mindenképpen érdemes maradni.

0: műsorajánló.
1: A Rock FM bemutatja Táborfesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztárjai.

0: A nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál, a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
3: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
4: Pantel Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

kezdtünk egy újabb zenei órát. 15 óra után vagyunk, 9 perccel, hála mindenkinek. Ez továbbra is a Rock hétvége egy vasárnap délután. A stúdióban pedig Schubert Krisztián. És nincs megállás, csak a legjobb rockdalok, mint például a Love First, vagy az Elfelejtett szó. Ez lesz a sorrend, közben pedig jöhet szinte bármi. Életjel, info, üzenet, ha van bármi, akár az utakról is, akkor azt is szívesen veszem. Az SMS Viber 20 999 1039. Köszöntöm!

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

Ez a 103.9 Rock FM. És egyik klasszikus a másik után, ez így megy nálunk itt a Rock FM-en. Már is itt az Edda, akik elhagyják a várost, ugyanis ma este Nátszegen koncerteznek majd, aztán augusztus 29 le lesz, majd szeptember 5 Enying. Ezek a kövi turné állomások, ha mennénk bármelyikre. Nagyon jó szórakozást!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Sávlezárásra kell készülni az Erzsébet körúton, méghozzá a Blaha Lujza térnél, úgyhogy legyünk figyelmesek. Aztán van egy egyirányosítás a 18. kerületben a Nagykörösi úton, és félpályás lezárás mellett autózhatunk a 17. kerületben a Cinkotai úton. Figyeljünk itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Nirvana és az In Bloom, itt a 103.9 Rock FM-en. Jön az óra végig klasszikus, Rolling Stones, It's Only Rock and Roll. Aztán nyitjuk is a kövi órát, nincs megállás itt a rockon, aki teheti maradjon. Yeah,

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

kezdtünk egy újabb zenei órát. 16 óra után vagyunk 8 perccel, ez a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en, és a pörög a vasárnap délután. Hello mindenkinek, a stúdióban Schubert Krisztián, 20999 a 103.9, erre pedig várok kb. Mindent. Infók, üzenetek, életjelek, mondom, tényleg minden jöhet. Köszönöm pedig zene, már is itt a Living After Midnight.

Egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Ez volt a keleti éj, itt a 103.9 Rock FM-en. És még mielőtt jönne a Free, valamint az All Right Now, előtte két üzenet is jött, úgyhogy beolvasnám. Az egyik, hogy üdv a horgászoknak, ezt Péter küldte üzenet átadva. A másik pedig név nélküli király a műsor. Köszönjük szépen. Ha van még jöhet.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

0: közlekedés.
1: Van egy sávlezárás a Mester utcában, méghozzá a Ferenc körút előtt, úgyhogy csak figyelmesen. Aztán útszűkület nehezíti a haladást a Margit körúton, és van még egy infóm, a szakaszos sávlezárás van a József körúton, méghozzá a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé. Érdemes lehet kerülni.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

ezt egy életen át kell játszani, ezt szólt itt a 103.9 Rock FM-en. És hát sajnos sem ezt, sem pedig az órát nem tudom tovább húzni. Itt a sereghajtónk For You, ezzel zárjuk most ezt a 60 percet. Aztán tartunk egy röpke szünetet, de rögtön utána jövök vissza.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Eddie, az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindet összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál, csak 2990 forint. Centauria.
2: Itt vannak az alzanapok! Az alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
0: Reklámot hallottak! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

Itt vagyok, és hozom a ragasztót. 17 óra után vagyunk 10 perccel, hála mindenkinek. Folytatjuk ez a Rock hétvégeit a 103.9 Rock FM-en, a stúdióban pedig továbbra is Schubert Krisztián. 20999 a 103.9, ez pedig hívható SMS és Viber. Bármilyen infó van, szívesen veszem. Cserébe pedig zenélek. Már is itt a Metallica és a Said the Truth.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

Ez a 103.9 Rock FM. Névnapozunk, ma pasis nap van, Bertalan. Srácok, megy a pacsi. Na meg Isten éltesen még mindenki mást is, aki ma ünnepel, vagy esetleg valamiért ma tartaná. Iron Maiden, Run to the Hills. Ezt azon nekik most itt a rockon.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

0: közlekedés.
1: Van egy forgalmi rendváltozás a Budaörsi úton, buszsáv lett a Villányi út előtt, úgyhogy figyeljünk. Aztán lezárás nehezíti a haladást a 13. kerületben a Katona József utcában, úgyhogy érdemes lehet kerülni. Ezeken kívül pedig van egy sávlezárás a 2. kerületben a Törökvész úton. Vigyázzunk egymásra.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Cutting Crew és a Died in Your Arms itt a 103.9 Rock FM-en. És hát egy picit lightosabb tempó, mint Love, I Do Anything for Love, amit így tartogattam az óra végére, ezzel zárjuk a délutánt, de rögtön utána megkezdjük az estét, úgyhogy aki teheti, maradjon. Jó lesz.

0: műsorajánló.
1: A Rock FM bemutatja Táborfesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztárjai.

0: a nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál, a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
2: Eddie, az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindet összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál. Csak 2990 forint. Centauria.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

kezdtük a vasárnap estét. Hello mindenkinek! 18 óra után vagyunk 7 perccel, ez még mindig a Rock Hét vége, itt a 103.9 Rock Cafe-ben. A stúdióban pedig Schubert Krisztián. 20999 a 103.9 SMS Viber. Erre várom az infókat, üzeneteket, életjeleket. De lehet írni e-mailen is. Infokukac rockradio.hu. Bármi van, csak bátran.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

Ez volt az AC/DC és a Big Gun, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még a kövélőt egy gyors programajánló, Tábor Fesztivál lesz Alsóörsön, még hozzá augusztus 26-a és 29-e között. Fellép többek között a Tankcsapda, az Alvin és a Mókusok, a Depresszió és a Lord is. Most utóbbival folytatjuk.

0: közlekedés.
1: Napközben is sávlezáráson a Fogarasi út, Kerepesi út és Albert-Érsai út csomópontban, úgyhogy legyünk óvatosak. Aztán van egy útszűkület a 4. kerületben a Fóti úton, valamint hasonló a helyzet a 15. kerületben a Nyírpalota úton is, úgyhogy itt is csak óvatosan.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

A Scorpions és a Big City Nights itt a 103.9 Rock FM-en. És hát az lesz, ugyanis ne felejtsük, 20 órától Rock the Night egészen éjfélig csak is a legjobb rock dalokkal, úgyhogy töltsük majd együtt a vasárnap estét is, de addig még vissza van egy óra, na meg még egy track. Red Hot Chili Peppers, Curtis Shoe, ez most az óra vége.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Eddie, az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindet összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál, csak 2990 forint. Centauria.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

megkezdtük a mai Rock hétvége utolsó óráját. Továbbá is nagyon szuper vasárnap estét mindenkinek. Ez a 103.9 Rock FM, a stúdióban pedig Sovert Krisztián. És még mindig várom az infókat, üzeneteket, életjeleket. Írjunk, ha van valami, az SMS Viber 20999 103.9. Köszönöm szépen. Addig pedig Jimi Hendrix, All Along the Watchtower.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Ez volt a V-motorok, és az el kell, hogy engedj itt a 103.9 Rock FM-en. És hát folytatjuk, nincs megállás egy pillanatra sem, de még a kövi előtt egy kis kitekintés, nézzük, hogy milyen időnk lesz a jövő héten. Ha minden igaz, holnap a maihoz hasonló többnyire napos időre van kilátás, a délutáni maximum 28 fok környéken alakul majd, aztán kedden szerdán felhős idő egy 29 fokos csúccsal, majd csütörtökön újra napos, a hétvége pedig ismét borús lesz, sőt szombatra még csapadékot is ígérnek.

99 Rock FM. És 20 óra előtt vagyunk egy tracknyivel, ami azt jelenti, hogy záró akkord, ennyi volt már a rock hétvége. De én maradok, ugyanis lassan Rock the Night. Töltsük együtt a vasárnap estét.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Úgy érzem, bekezdtünk. Nem? De. Nagyon szuper vasárnap estét, hello mindenkinek. Ez már a Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en. Csak a legjobb rock dalok egészen éjfélig. A stúdióban pedig Schubert Krisztián. 20999 a 103.9 vagy info@rockradio.hu. Ezek pedig az elérhetőségek. Bármi van, info, üzenet, esetleg életjel. Ezekre csak nyugodtan. Addig is, back to the bone.

Rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

ez a 103.9 Rock FM. És jön a karácsony. Lassan, de biztosan. És ez miért jutott eszembe? Azért, mert a napokban szembe jött velem az első karácsonyi reklám. Úgyhogy közeledik, lassan jön majd Kevin. És duplán, ugyanis elvileg McCallaghan visszatérhet Kevin McAllisterként egy új reszkesetek betörők filmben. A projekt még korai fejlesztési szakaszban van, tehát nincs hivatalosan bejelentett premier dátum vagy forgatási időpont, de Culkin maga állt elő a történet ötletével, és a Disney állítólag nagyon pozitívan fogadta. Meglátjuk. Az viszont biztos, hogy most a Rainbow-val folytatjuk. Since you're gone. Ez most a Next Hit a Rockon.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

0: közlekedés.
1: Van egy lezárás a 13. kerületben a Szent László úton, úgyhogy érdemes lehet kerülni. Aztán váltakozó irányú a forgalom a 3. kerületben a Pusztakúti úton, és sávlezárásra kell számítani a Bécsi úton, valamint a Vörösvári úton is, még hozzá kifelé. Legyünk óvatosak és vigyázzunk egymásra.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

ez volt a Soha, itt a 103.9 Rock FM-en. Lenny Kravitz, Fly Away, ez pedig az óravégi klasszikus, ugyanis 21 óra vagyunk egy tracknyivel, de rögtön utána jön majd a Def Leppard és a Let's Get Rocked, mind a következő óra első.

21 óra után vagyunk 10 perccel. Folytatódik a Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en. Pörgetjük a vasárnap estét, a stúdióban pedig Schubert Krisztián. Hello mindenkinek! 20999 a 103.9, ez pedig a forró drót. Mind SMS, mind Viber. Lehet pötyögni. Cserébe pedig zenélek. Vágtass velem, ez jön mindjárt, de még előtte itt a Hirály Gölgen. No,

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

Ez volt a 320-as blues itt a 103.9 Rock FM-en. Programajánlóval folytatjuk. Tábor Fesztivál lesz Alsóörsön, méghozzá augusztus 26 és 29 között. A remek előadókkal, mint például a Depresszió, a Tankcsapda, Charlie vagy épp a Lord. Angolodunk majd rá, de most Bon Jovi, Bad Medicine. Ez a Next It a Rock-on.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Sávlezárásra kell készülni az Erzsébet körúton, méghozzá a Blaha Lujza térnél, úgyhogy legyünk figyelmesek. Aztán van egy egyirányosítás a 18. kerületben a Nagykörösi úton, és félpályás lezárás mellett autózhatunk a 17. kerületben a Cinkotai úton. Figyeljünk itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Beats Rock FM. És lassan fél táv, 22 óra előtt vagyunk egy tracknyivel. Jön még a Wood, aztán még 2 óra a mai Rock the Night-ból. Na meg belőlem. Senki sehova.

22 óra után járunk 8 perccel. Továbbra is nagyon szuper vasárnap estét mindenkinek. Ez a Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban pedig még 2 órán keresztül Schubert Krisztián. Sportos szakzsargonnal élve fél idő. De még ugyanennyi vissza van, és tartogatok még jó rockdalokat. Itt is a kövér, Red Hot Chili Peppers, Californication. Közben pedig, ha lenne bármi info, 20, 9.

Ez a 103.9 Rock FM. Most pedig hazaira kanyarodunk, jön a Hooligans, akik javában a turnézgatnak. A következő koncertjük augusztus 28-án lesz majd, a helyszín Nyúl, és ez egy nyárzáró lesz. Aztán augusztus 29 Gyál, szeptember 5 Budavári Fesztivál, majd szeptember 11 Bábolna. Ezek a kövi turnéállomások. Bár

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Lennél velem, és fognál a két kezem. Ez a 103.9 Rock FM.

Endre és a Basketcase itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig gyors info, még így a Rockin' in the Free World előtt ne felejtsük el a weblapunkat, ahol rengeteg érdekes cikk között tudunk szemezgetni, sőt még akár online is lehet hallgatni minket, ha esetleg vételkörzeten kívül lennénk. Ezekhez pedig csak kattintani kell www.rockradio.hu.

Ez volt az éjféli harang, itt a 103.9 Rock FM-en. Real time-ban pedig még egy óra, meg egy track még vissza van addig. Most itt a Should I Stay or Should I Go, aztán meg is kezdjük a mai utolsó 60 percet. Beígérem, jó

23 óra után vagyunk 9 perccel. Ez a Rock the Night utolsó órája, na meg a vasárnapi is. Hello mindenkinek, a stúdióban Suvet Krisztián. És hát pörgünk tovább itt a 103.9 Rock FM-en. Megállás, valamint megszakítás nélkül. Utolsó óra ide, utolsó óra oda. Aerosmith, Walk This Way. Ezt hozom most.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

Ez volt az Elrejtettél a szívedben, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még a kövi előtt, ami egyébként Billy Idol lesz majd, és a Dancing with Myself gyors info promóval. Ne felejtsük, jövő héten is Rock Lexikon. A szombaton délután 6-tól este 8-ig, vasárnap pedig déltől egészen délután 2-ig. Jön majd Kamancsa Krisztián rengeteg infóval, na meg a legjobb rock dalokkal, úgyhogy érdemes lesz majd akkor is megfülelni.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

0: Ez volt a Queen, valamint a Bohemian Rhapsody, itt a 103.9 Rock FM-en. V-motorok, jégszív, ez pedig a kövi, és ezzel benne vagyunk már a hajrában, de jön majd még az I do gonna go my way, a magam útját járom, és a Welcome to the Jungle is.
1: Rock the Night, este 8-tól éjfélig.

Ez volt Lenny Kravitz és az Are You Gonna Go My Way itt a 100 Kefemán. Most pedig záró akkord, ugyanis ennyi volt már a Rock the Night, így ennyi voltam mára én is. Schubert Krisztián most libben, én köszönöm szépen a figyelmet. Legközelebb a jövő héten jövök, találkozom majd akkor is. A magam útját járom, ezzel búcsúzom most így mondhatni stílszerűen. További nagyon szuper estét és jó éjszakát. A rock legyen mindenkivel. Ciao.